0: Άγνε! Ζάγνε Φόρνιτσα! Μπράβ! Μπράβ! Μπράβ! Το μπράξεσαι σε το!
1: Kulturoskop. Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
2: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.